Szeretek a török világban mai epizódjában a Krím megtörhetetlen akaratáról, Mustafa Abdul-Jamil Kürümoğlu-ról lesz szó. A témával kapcsolatban Dr. Jamil Duaycipek nemzetközi kapcsolatok szakértőinek értékelését hallják. Vannak olyan életek, amelyek egy egész nemzet sorsával fornak össze. Mustafa Abdul-Jamil Kürümoğlu, közismert nevé Mustafa Cemiloğlu, élete maga a krími tatárok elmúlt 80 évének szenvedésének és ellenállásának története. Nehéz lenne beszélni az 1944-es számüzetés fájdalmáról, a szülőföldre való visszatérés küzdelmének legendájáról, vagy a jelenleg is megszállás alatt álló Krímben zajló fennmaradásért folytatott harcról anélkül, hogy megemlítenénk a nevét. Cemiloğlu 1943. november 13-án született, a Krím szudak térségéhez tartozó Ajszeresz faluban. Alig 6 hónapos csecsemő volt, amikor 1944. május 18-án éjjel Sztálin parancsára teljes krími tatár-török népességgel együtt marhavagonokba zsúfolták és Üzbegisztánba deportálták. Azon az éjszakán mintegy 200 ezer embert szakítottak el szülőföldjétől, akiknek csak nem a fele útközben, illetve a számüzetés első éveiben éhezés, betegségek és nyomor következtében életét vesztette. Cemiloğlu ebben a hatalmas tragédiában nőtt fel. A számüzetés azonban nem törte meg, éppen ellenkezőleg. Megtanította arra az ügyre, amelynek egész életét szentelte, hogy visszatérjen a szülőföldjére, a Krímre, és a világ előtt hallassa népének jogaiért küzdő hangját. Fiatalon csatlakozott a krími tatár nemzeti mozgalomhoz, és nem kellett sokáig várnia, hogy kivívja a szovjet rendszer haragját. Azért, mert beszélt a deportálás valóságáról, kutatta népének történelmét, és védelmezte jogait, eltávolították az egyetemről. Többször letartóztatták, és életének csak nem 15 évét szovjet börtönökben és munkatáborokban töltötte. Nevét az egész világ 1975-ben ismerte meg, amikor 303 napon át tartó éhségsztrájkba kezdett. A kényszertáplálással életben tartott ellenállása az emberiség történetének egyik leghosszabb éhségsztrájkjaként vált ismerté, és többek között a Nobel-díjas tudós Andrej Szaharov figyelmét is felkeltve, a világ közvéleményének figyelmét a krími tatár ügyre irányította. Cemiloğlu küzdelmének egyik legfontosabb jellemzője, hogy a legsúlyosabb elnyomással szemben sem folyamodott erőszakhoz. Mindig arra ösztönözte népét, hogy törvényes keretek között békés, ugyanakkor határozott ellenállással küzdjön a jogaiért. Elvi alapokon nyugvó magatartásával a krími tatár mozgalmat olyan jogvédő küzdelemmé formálta, amely kivívta a világ tiszteletét. A Szovjetunió felbomlása idején 1989-ben Cemiloğlu visszatért szülőföldjére, a Krímbe, és több százezer honfitársa hazatérésének élére állt. Az 1991-ben összehívott második kurultáj során megválasztották a krími tatár nemzeti meccslisz elnökévé, és ezt a tisztséget 2013-ig töltötte be. Vezetés alatt a krími tatár törökök a számüzetés hamvaiból újjászülettek, falvak épültek, iskolák nyíltak, újra életre kelt az anyanyelvi oktatás és a nemzeti kultúra. Az ukrán parlamentben 1998 óta képviselőként tevékenykedő Cemiloğlu továbbra is nemzetközi fórumokon hallatta népének hangját. Nobel békedíjra jelölték és számos nemzetközi kitüntetésben részesült. A történelem azonban ismét próbára tette küzdő erejét. Miután Oroszország 2014-ben jogellenesen annektálta a Krímet, Cemiloğlu olyan hazájától elszakított

Berré vált, akit kitiltottak a szülőföldjéről. A 80-as éveiben járó idős harcos ma Kijevbe folytatja küzdelmét, és minden lehetséges fórumon kiáll a megszállt Krimben elnyomásnak, letartóztatásnak és asszimilációnak kitett honfitársai jogaiért. A nemzetközi közvéleményben az utóbbi időben felmerülő, területe békért típusú formulákkal szembeni határozott fellépése személyiségének lényegét foglalja össze. A haza egyetlen négyzetméterre sem lehet alkutárgya. Dzsemilolu gondolkodásának középpontjában három pillér áll. A haza, a nemzeti identitás és a törvényes ellenállás. Meggyőződése szerint egy nemzetet el lehet szakítani a szülőföldjétől, azonban a haza szeretetétől nem. Ami megőrzi nyelvét, vallását és kultúráját, addig semmilyen számüzetés és semmilyen megszállás nem törölheti el azt a történelmi színpadjáról. Az, hogy a krími tatártörökök fél évszázados számüzetés után visszatérhettek ősi hazájukba, ennek a hitnek a legkézzelfoghatóbb bizonyítéka. Dzsemilolu emellett mély szeretetet táplál Türkiye és az egész török virág iránt. Türkiyét a krími tatártörökök legfontosabb támaszának tekinti. Ankara következetes álláspontját, amely nem ismeri el a Krím annektálását, valamint honfitársaink iránt tanúsított támogatását minden alkalommal hálával említi. A török világ egységét egyúttal a krími ügy biztosítékának is tekinti. A török nemzet történelmének minden korszakában olyan fiakat nevelt, akik nem hajtottak fejt az elnyomás előtt. Mustafa Abdülcsemil Krimoğlu, ennek a történelmi sorozatnak egyik ma is élő lánceme. Csecsemőként száműzték, fiatalságát börtönökben töltötte. Egész életét a hazaügyének szentelte, és még ma is fáradhatatlanul küzd. A krími tatártörökök nem véletlenül nevezik őt a nemzeti vezetőnek, hiszen ő egyszerre építője és jelképei nemzethamvaiból való újjászületésnek. Ma a krím ismét fogságban van. Krimoğlu élete azonban arra tanít bennünket, hogy a fogság mulandó, a hazaszeretet pedig örök. Ha az egykor száműzetést elszenvedő nemzedék képes volt visszatérni hazájába, akkor a mai megszállásnak is véget kell érnie. A mi feladatunk, hogy hallassuk hangunkat, azokkal a honfitársainkkal együtt, akik Krimoğlu által kijelölt úton járnak, és hogy a krími ügyet élőn tartsuk nemzeti emlékezetünkben. A Zöldsziget szabad reggele minden bizonnyal el fog jönni, és annak hajnalán aranybetűkkel emlékeznek majd Mustafa Abdülcsemil Krimoğlu nemes küzdelmére, aki egész életét ennek a napnak szentelte. Kedves hallgatóink, Dr. Jamil Doğaçipek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését hallották. A jövő héten ismét egy kiemelkedő török személyiséggel jelentkezünk. Tartsanak velünk!

Amikor egy gyermek megbetegszik, egy egész család megrendül, egy egész világ megáll. Évente világszerte 400 ezer gyermeknél diagnosztizálnak daganatos megbetegedést. Türkiyében ez a szám évente körülbelül 4700. Vajon milyen tünetek figyelmeztetnek bennünket? Mikor és hogyan kell a szülőknek cselekedniük? A mai epizódunkban a gyermekkori daganatos betegségekről, a korai felismerésről, illetve a betegség elleni küzdelemről beszélgetünk egy szakember szemszögéből. A daganatos megbetegedések nem válogatnak, nem és életkor szerint. Bárkinél kialakulhatnak. A gyermekeknél előforduló daganat típusok azonban jelentősen különböznek a felnőttekétől. E különbségek tudatosítása érdekében 2002 óta minden év február 15-ét a gyermekkori daganatok világnapjaként tartják számon. A WHO adatai szerint évente több mint 400 ezer új daganatos megbetegedést diagnosztizálnak a csecsemők, illetve a 19 éves korosztályban világszerte. Türkiyében ez a szám évente megközelítőleg 4700. Mely daganattípusok fordulnak elő gyermekkorban? Milyen tünetek esetén kell a szülőknek orvoshoz fordulniuk? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ dr. Ali Alcsicsekkel, a Basaksehir Jam és Szakura Városi Kórház gyermekhematológiai és gyermekonkológiai szakrendelésének professzorával. Dr. Ácsicsek kihangsúlyozta, a gyermekkori daganatok gyakorisága életkoronként változik, valamint ezek közül a leggyakoribbak a leukémia és az agydaganatok. A leukémia, vagyis a vérrák, a gyermekkori daganatos betegségek mintegy 30%-át teszi ki. A fennmaradó 70%-ot a központi idegrendszer daganatai, a limfómák és a szolíd daganatok alkotják. Életkor szerinti megoszlások a következő. A leukémia 10 éves kor alatt gyakoribb, míg a limfómia inkább serdülőkorban fordul elő. Az idegsejtekből kiinduló neuroblasztóma elsősorban az 5 évesnél fiatalabb gyermekeket érinti. A Wilms tumor, a vesedaganatok egyik típusa, pedig még fiatalabb korban jelentkezik. E daganatok nagy része korai stádiumban felismerve sikeresen kezelhető. Ennek ellenére világszerte évente mintegy 100 ezer gyermek veszti életét ezek következtében. Ezért a tünetek felismerése létfontosságú. Leukémia esetében figyelmeztetője lehet a sápadtság, a bőrön megjelenő foltok, a fáradékonyság, az ismeretlen eredetű és 3-5 napnál tovább tartó láz, a játék iránti érdeklődés elvesztése, az étvágytalanság, valamint az éjszaka felébresztő csont- vagy testfájdalom. Professzor dr. Alcsicsek egy fontos megjegyzést is tett ezzel kapcsolatban. Attól még, hogy egy gyermek sápadtabb lehet, nem lehet rögtön daganatos betegségre gondolni. A gyanú akkor erősödik meg, ha ezek közül több tünet egyszerre jelentkezik. Az agydaganatok tünetei eltérőek. Különösen figyelmeztető jel a reggeli jelentkező hányás, az ezzel együtt fellépő fejfájás, az arcbénulás, az egyensúlyzavar és a szédülés. Emellett a gyermek kézírásának romlása vagy szokatlan ingerlékenység.

sem hagyható figyelmen kívül. A neuroblasztóma és a Wilms tumor legjellemzőbb tünete, a hasban kialakuló duzzanat és kemény tapintható terület. Csontdaganatok esetén, főként sertülőkorban, egyetlen végtagot érintő, fokozatosan erősödő és nem múló fájdalom jelentkezik. Linfómánál pedig a nyakon megjelenő kemény, nem mozgatható nyirokcsomó duzzanat, valamint a környező megnagyobbodott nyirokcsomók hívhatják fel a figyelmet. Mit tegyenek a szülők, ha ilyen tüneteket észlelnek? Professzor Dr. Ácsi Csák ezzel kapcsolatban óvatosságra intett. A korai felismerés valóban nagyon fontos. Ugyanakkor meg kell találni az egyensúlyt. Ha úgy látják, hogy gyermekük már nem olyan, mint korábban, forduljanak orvoshoz. Ha az orvos elsőre nem talál komoly eltérés, valamint a panaszok idővel sem javulnak, ne rohanjanak azonnal másik orvoshoz. Inkább keressék fel ismét ugyanazt a szakembert, illetve szükség esetén kérjenek további vizsgálatokat. Ez megbízhatóbb diagnózishoz vezethet. A gyermekkori daganatos megbetegedések nagy része a korai felismerés esetén sikeresen kezelhető. Ne feledjük! A legerősebb fegyver a tudatosság. Figyeljünk gyermekeinkre és szeretteinkre!